0: Ja, nein, nicht schon.
1: Ja.
0: Nem ebben nem hiszi, és Cisco 5 van a Remastle.
1: Copy, I got you cleared off, but...